a kefész, a röparök, a étre a fasti, a gyámpöcsök, hová? Ifra vatsze, menasz a tömmel, sőmenz a spretta jön, hüle!